0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 11-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görögkeleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Olá Krisztián, a kortárs magyar jazz egyik meghatározó fiatal zongoristája és zeneszerzője. Olá Krisztián 1995-ben született Budapesten, és már gyermekkorától természetes közege volt a zene. Édesanyja klasszikus zenével foglalkozik, édesapja a Liszt Ferenc díjas jazz zongorista és zeneszerző Olá Kálmán, öccse, ifjabb Olá Kálmán pedig szaxofonos. Ebben a rendkívül gazdag zenei környezetben Krisztián szabadon ismerkedhetett a különböző műfajokkal. Otthon gyakran szólt Bartók, Stravinsky és más 20. századi zeneszerzők műve, miközben a jazz is a mindennapjai részévé vált. Tanulmányait klasszikus zenei alapról indulva folytatta, később azonban egyre inkább a jazz és az improvizáció felé fordult. Ebben fontos szerepet játszott Szakcsi Lakatos Béla is, aki nagy hatással volt rá, és megerősítette abban, hogy az improvizáció nem pusztán technikai eszköz, hanem önálló művészi kifejezésmód. Tehetségét már fiatalon rangos versenyeken is megmutatta. 2015-ben mindössze 20 évesen harmadik helyezést ért el a Montreux Jazz Festival zongora versenyén. A sikerhez egy kéthetes akadémiai program is társult, amelynek során olyan világhírű muzsikusokkal dolgozhatott együtt, mint Al Jarreau, Kurt Rosenwinkel vagy Joe Sanders. Ez az időszak fontos nemzetközi tapasztalatot jelentett számára. A montreux-i eredményt további elismerések követték. Junior Prima, Creative Art, Orszácki és Gramofon díjat is kapott. 2018-ban pedig első magyar zenészként jutott be a Thelonious Monk Institute nemzetközi jazz versenyének washingtoni döntőjébe, ahol a világ 14 legjobb jazz zongoristája között szerepelt. A nemzetközi tapasztalatok után egyre tudatosabban kezdett saját zenei világának kialakításán dolgozni. 2020-ban jelent meg az Olá Krisztián Quartet első lemeze, az At the Back of My Mind, amelyen kizárólag saját kompozíciói szerepelnek. A kvartetben ifjabb Olá Kálmán szaxofonon, Orbán György nagybőgön, Serei Dániel pedig dobon játszik. A zenekar hangzásában egyszerre vannak jelen a modern jazz improvizatív elemei és a klasszikus zene hatásai. Krisztián számára a komponált zenei szerkezet és a szabad improvizáció nem egymás ellentétei. Éppen ezek találkozásából szeretne új kortárs hangzást létrehozni. Ezt az utat folytatta a 2022-ben megjelent Crescendo című második album is, amelyen Lukács Miklós cimbalomművész vendég szerepel. A lemez már egy tudatosabb zeneszerzői gondolkodás eredménye, miközben továbbra is fontos maradt benne az improvizáció. Olá Krisztián zenéjében így különleges módon kapcsolódik össze több zenei hagyomány. A klasszikus zene kidolgozott szerkezete, a jazz szabadsága és improvizatív gondolkodása, valamint a kortárs zene kísérletező szemlélete. Pályája azt is jól mutatja, hogy egy erős családi zenei örökségből kiindulva hogyan lehet önálló, felismerhető művészi világot kialakítani.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Olá Krisztián felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Őszhó havának 11. napján, amikor a Brigittákat köszöntjük, októberben már második alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Személyes emlékek a tragikus történésekről. Hazatalálás, kitelepítés 80 címmel. Október végéig látható emléktárlat a Soroksári könyvtárban. 5 éve újítják fel a térség útmenti keresztjeit. A Pécsudvardi Horvát Önkormányzat önkéntes támogatókkal is dolgozik. 40 éve őrzik a szerb, horvát és magyar hagyományokat. Jubileumi koncerttel ünnepelt a herceg-szántói Veszeli Szántovcsáni Egyesület. Fontos hírközlő eszköz is volt. A baptista gyülekezetek fúvó zenekaraira emlékeztek két egyházán. Interaktív szlovák nyelvű egészségügyi és kulturális program kisdiákoknak. Pozsonyból érkeztek a vendégek a Tótkomlósi szlovák iskolába. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Szántó Györgyre, a Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat néhai elnökére emlékeztek október 2-án a Békés-megyei településen, ahol egyúttal fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Lőkösházi Román Egyesület. A szervezet együtt dolgozik a helyi román nemzetiségi önkormányzattal, kiemelt szerepet játszik a román nemzetiségi kultúra, a hagyományok, valamint a gasztronómiai örökség megőrzésének ápolásában. Az ünnepségen részt vett Kozma György, az ország román önkormányzat elnöke is.
0: Őszi előadás sorozatot szervezett a budapesti szlovák szakkollégium. Elsőként október 5-én a szlovák tanítási nyelvű óvoda általános iskola gimnázium és kollégium könyvtárában a Lomb utca 1-7 szám alatt dr. Pajor Gabriella az ELTE adjunktusa tartott előadást. Kudarcainkból fejlődni, a teljesítmény a motiváció kulcsfontosságú témája címmel. A következő előadás október 21-én 18 órakor lesz. Dr. Miketz Dániel, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, Részvétel politikai mozgósítás Magyarországon címmel tart előadást. A programok ingyenesek.
1: Görög néphagyományok Magyarországon az ellinizmus szemével. Ez volt a címe annak a zenés-táncos utazásnak, amellyel a magyarországi görög ellinizmus tánccsoport megalakulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte. Az együttes két tagját, Avranitidou Stamatulát és Polizou Elenit Agárdi Elektra kérdezte.
2: 2000-ben volt kereken, 26 éve, és akkor az én korosztályom, akik most 70 pluszosok, alakítottunk egy tánccsoportot. És a Szidi Laci mondta, hogy lányok, miért nem csináltok egy tánccsoportot? Szerettek táncolni, és akkor 40-valahányan kezdtük.
3: Egy erdélyi úton találkoztam többekkel, akik a táncsoportba jártak, és mondták, hogy hát jól táncolok, gyere táncolni. Így kerültem be tulajdonképpen.
4: Mi az, amit nektek ad a tánc?
3: Én azt hiszem, hogy a tánc nem csak a táncot adja, hanem egy kultúrát, egy életérzést, egy elköteleződést, ugyanis mi nem csak táncolunk, hanem kutatjuk a ruhákat, a népszokásokat, a viseleteket, a hajviseleteket. Az egész életünket ez átszövi.
2: Saját magunk varjuk a ruháinkat. Taxizó Eleni, aki csodálatosan, és ő megnézi a múzeumba, a könyvbe, interneten, csak olyan anyagot vesz. Megyünk Görögországba, meg vagyunk bízva. Ilyen ékszert hozzál, olyan kendőt hozzál.
3: Görögországban a fesztiválokon megkeresnek minket, hogy kivarta nekünk a ruháinkat. Tehát Görögországban is nagyon elismertek a mi ruháink.
4: Mennyire lehet ezt tovább vinni?
3: De reményeink szerint meg tud maradni. Mi azon dolgozunk, hogy amit mi megélünk, azt tovább tudjuk adni.
2: Több korosztály van, tehát ők azért már 15 évvel fiatalabbak, és már van egy 2-3 fő, aki 40-es. Úgyhogy itt a folytatás.
0: Bolgár dallamok, közös tánc, különleges történetek és egy mese a legkisebbeknek. Idén is sokféleképpen találkozhatnak Bulgária kultúrájával Szegeden. A 22. Szegedi Bolgár Kulturális Napok október 8-a és november 28-a között 6 programmal 3 helyszínen várja a közönséget. A szervező a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A Zűrös Banda és az Iszra koncertje mellett táncház, fotókiállítás, történelmi és báb előadás is lesz.
1: Idén is megrendezik a horvát tannyelvű és két tannyelvű iskolák felső tagozatos diákjai projektbemutatóját Herceg-Szántón. A horvát országos önkormányzat, valamint a helyi horvát óvoda, általános iskola és kollégium közös szervezésében megvalósuló szakmai napot november 12-én tartják. Az idei találkozó kiemelt témája az iskolám régen is ma. A cél ösztönözni a fiatalokat az önálló kutatómunkára, a csapatmunkára és a szociális készségek fejlesztésére. Jelentkezni még holnap is lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen.
0: Stevan Aleksić, szerb festő és ikonfestő, születésének 150. évfordulója alkalmából a Deszki Szerb Ortodox Egyházközség és a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat idén is megrendezi a Szent Száva parókiai könyvtár és olvasókör napját. Az esemény holnap 10 órakor Szent Liturgiával kezdődik, majd 11 órakor gyász Isten tiszteletet tartanak Stevan és Dusan Aleksić emlékére. A program este 6 órakor folytatódik a Szent Száva központ dísztermében, ahol dr. Jasna Kujudzsics művészettörténész és Gorán Bólić ikonfestő és restaurátor tart előadást.
1: Zizi Makri ceruzával elkapott pillanatok. Ez a címe annak a kiállításnak, amely október 16-án délután 5 órakor nyílik az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. A tárlat a művész budapesti dohánygyárban készült vázlataiba és grafikáiba enged betekintést, miközben a portrékon keresztül az egykori görög közösség sorsa is kirajzolódik. A kiállítás október 30-áig tekinthető meg.
0: Október 16-án és 17-én rendezik meg Pécsett a 18. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferenciát. A tanácskozás témái között szerepel a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Hrvatski Glasnik fennállásának 35 éve, valamint a magyarországi horvát írók évfordulói. A kutatók a horvát nyelv helyzetével is foglalkoznak a két és több nyelvű környezetben.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai javaslatokat várnak a 2027-es Koch Valéria díj jelöltjeire. Legfeljebb 3 a középiskola utolsó 2 évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diákot ismernek el a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységért. Emellett 2 idén végzett magyarországi német hallgató is díjat kaphat kiváló magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, még október végéig megtekinthető a Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás, amely a soroksári magyarországi németek 1946-os előzetésének történetét idézi fel a helyi könyvtárban. A tárlat személyes sorsokon, valamint visszaemlékezéseken keresztül mutatja be az eseményeket. Selmeci Márta idézi fel a múlt történéseit.
1: A kiállítás anyagának összeállításában és bemutatásában fontos szerepet vállalt a Grassalkovics kör, amely már hosszú évek óta foglalkozik Soroksárhely történetével. A kiállítás szeptemberi megnyitóján Balla Péterné Anikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja és a Grassalkovics kör vezetője kalauzolta végig az érdeklődőket. A kiállítás első állomása egy 1944-ből származó hirdetmény. Az illetékes kormánybizottság november 17-én elrendelte Soroksár kiürítését. A lakosoknak mindössze néhány napjuk volt arra, hogy elhagyják a települést. A kézműveseket és a kereskedőket Pesterzsébetre, a földműveseket pedig a gesztesi járásba irányították, így sok család különböző helyekre került. Sokan megpróbálták elrejteni értékeiket és élelmiszereiket, például zsírt, edényeket vagy más készleteket. Amikor később visszatértek, ezeknek sokszor már nyomuk sem volt. Balla Anikó a helytörténeti kutatásai során számos idős soroksári lakossal beszélgetett, így ezek a személyes emlékek is bekerültek a kiállítás anyagába. A következő év januárjában újabb tragédia következett. Több száz soroksári embert hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Köztük volt Balla Anikó édesapja is, akit Szentendrén fogtak el. A romániai fogolytáborban később tífuszjárvány tört ki. A tábort feloszlatták, a foglyoknak pedig gyalog kellett eljutniuk Szegedig. A soroksári magyarországi németek kitelepítése 1946. májusában kezdődött. Alig két hét alatt mintegy 5600 embernek kellett elhagynia otthonát. A családokat listák alapján jelölték ki, és pontosan meghatározták azt is, hogy mit vihetnek magukkal. A kitelepítéshez kapcsolódó rendelkezéseket már 1945. decemberében elfogadták. A besorolásnál az 1941-es népszámlálás adatait vették alapul. Soroksárnak akkor 18.895 lakosa volt. Közülük 8.975 embert német nemzetiségűként tartottak nyilván. A kitelepítési listán pontosan ennyi név szerepelt. A rendelet életbe lépése után sokan megpróbáltak felmentést kérni életkoruk, betegségük vagy mások miatt, de számos kérelmet elutasítottak. 1947-ben újabb rendelet született a német lakosság áttelepítéséről. Soroksáron 1800 ember neve került fel az újabb listára. Végül erre a további kitelepítésre már nem került sor. A történet azonban ezzel nem ért véget az érintettek számára. Sokan Németországban nehéz körülmények között kezdtek új életet, míg mások Soroksáron maradtak. Az egyik ilyen történet Piller Antalé, aki 20 éves volt, amikor el kellett hagyni a Soroksárt. Magával vitte harmonikáját, és még a Németország felé tartó úton is játszott rajta. Később zenetanár lett, és a zene élete végéig fontos szerepet töltött be. A kitelepítettek számára Németországban teljesen új élet kezdődött. Sok család nehéz körülmények között szinte mindent előről kezdve próbált boldogulni. A régi otthonnal azonban továbbra is kapcsolatban maradtak, leveleket írtak egymásnak. Egy családi történet szerint ezekben gyakran csak ennyi állt: mi jól vagyunk, ti is jól vagytok. Azoknak sem volt könnyű az életük, akik Soroksáron maradtak. A házakat és a telkeket újraosztották, a korábbi tulajdonokat pedig elkobozták. A kitelepítés tehát nem csak azokat érintette, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat, hanem az egész soroksári közösséget. A soroksári könyvtárban látható kiállítás éppen ezért nem csak dokumentumokon és számokon keresztül mutatja be ezt az időszakot, hanem emberek, családok sorsain keresztül is. A Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás a soroksári könyvtárban október végéig tekinthető meg.

0: Feszületeket általában a települések határában vagy a falvak kiemelt helyszínein állítottak a hívők, illetve a település lakói. A Baranya megyei Pécsudvardon az elmúlt hétvégén megszentelték a renovált útmenti keresztet. A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat 2021 óta már 4 keresztet újított fel. A múlt vasárnapi ünnepségen megszentelték a majdani horvát tájházat és közösségi házat is, amelyről Rónainé Bárics Mártát, a pécsudvardi horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezte Füri Tamás kollégánk. Az interjút követően a helyszínen készült felvételen a pécsudvardi Rastina horvát férfi kórus hallható.
1: A pécsudvardi horvát önkormányzat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-től pályázat útján nyert több ízben támogatást, és a mezőkön, de a Pécsudvarhoz tartozó kereszteket újítottunk fel 3 darabot. 2021-ben fel is tudtunk állítani egy új feltámadt Krisztus keresztet a falu központjában. Aztán, ahogy volt lehetőségünk, 2025-ben kijött az új pályázat, és ezt megpályáztuk, így 26-ban kaptunk erre is támogatást. Tulajdonképpen ez a volt iskolahoz közel keresztről beszélünk, ahol a korpusz teljesen megsemmisült, Jézus lába letört, a karja letört, és így teljesen új korpuszt kapott, megfestették Kácsor Zsolt kőfaragómester munkájával. Nagyon hálásak is vagyunk ezért. A települési önkormányzatok is próbálkoztak, de ekkora támogatásban nem részesültek, úgyhogy nem tudták így felújítani, akkor így a horvát önkormányzat magára vállalt, és a képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy erre a célra fogjuk fordítani ezt az összeget. A pályázaton részt vettünk, pénzt is kaptunk, ebből pedig felújítottuk akkor ezt a keresztet.
2: Pécsudvardon, illetve környékén összesen 13 ilyen útmenti kereszt van. A falunk kívül található keresztek gyakorlatilag a földes utak mentén találhatók, amelyek összekötötték a környező horvát falvakat, például Szökédet, Pogányt, és ezek is felújításra kerültek.
1: Igen, pontosan Pogány felé volt egy kereszt, ami nagyon rossz állapotban volt. 2021-ben azt is felújítattuk. Ez pontosan Mária úton található, és azon, ahol a Pogányból Pécsudvarra érkeztek a reggeli vonatra a munkás emberek, akik Pécsre jártak, és így megálltak a kereszt tövében, úgyhogy azért volt annyira nagyon fontos ez az egyik kereszt. A másik kereszt a másik határba, az pedig Szökéd felé található, és ott is ugyanez a történet. Én az idősebb generációt érdeklődtem, és ők mesélték, hogy ott megálltak, hogy Szökédről, Átárról, meg ezekről a településekről, amikor érkeztek, akkor mindig megálltak, és a Jóisten bevetett hitüket itt fejezték ki, és kérték a Jóisten segítségét.
2: A mai nap fontos eseménye volt még, hogy megáldották a majdani horvát közösségi házat és tájházat. Elindult az a folyamat, amely a megújulását jelzi. A külső munkálatokon már szépen nyomon követhető, hogy mi az, amit megcsináltak. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a közösség tagjai önkéntesként vesznek részt ebben a munkában.
1: Igen, valóban nagyon hálásak vagyunk a falu lakosságának, a horvát közösségünk tagjainak, mert pályázat útján próbálkoztunk megszerezni a házat, ami nem volt célra vezető, ezért adományból megkaptuk, és a horvát önkormányzat birtokában van már ez a tájház és közösségi ház, viszont most már több alkalommal pályáztunk, kaptunk támogatást a szigetelésre, az ablakok cseréjére, bejárati ajtó cserére, a horvát országon kívül élő horvátoktól megkaptuk a tetőfelújításra a pénzt. Itt szeretném megköszönni a közösségünk tagjainak, hogy önkéntesen, tényleg munka után szombatokat feláldoz jönnek, segítenek, és azt látjuk, hogy tényleg egy közösségépítő helyszín is lesz, ahol majd a férfi kórusunk, a pécsudvardi férfi kórus is a próbáit fogja itt tartani. Egy szobát tájházként fogunk berendezni, többi teret pedig egy ilyen közösségi térként nyitnánk össze, és akkor így gondoljuk, hogy mégiscsak a közösségünket ez támogatná.
2: Mikor a várható az átadás?
1: Az átadást a jövő évre datáljuk, mégiscsak vannak egymásra épülő folyamatok. Talán egy év múlva.

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a hercegszántói Veszeli-Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület. Az együttes születésnapi rendezvényén ott járt kollégánk Mándich Predrag.

0: Stabs kíséri a Herceg-szántói Veszeli-szántovcseni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjait, akik méltó módon jubileumi koncerttel ünnepelték meg fennállásuk 40. évfordulóját. Az 1986-ban alakult együttes repertoárjában a kezdetektől fogva helyet kaptak szerb, horvát és magyar táncok is.
1: Ez így volt mindig. Ha például évfordulók voltak, akkor magyar tánccal kezdtük, mert többsége magyar volt. Ha mindenki mindent táncol, akkor mi is mindent megtanulunk. Megtanulunk, legyen színes a műsor, és ez így volt mindig.
0: Mondja Kózitné Csáti Cséva, alapítótag, az egyesület elnöke, aki a kezdetektől fogva vezette és irányította a Veszeli-szántovcsenikat. Nevéhez szorosan kötődik Herceg-szántó folklór hagyományának ápolása és számos régi szokás felelevenítése. Az együttes vezetését ma László Martin Krisztófer látja el, a művészeti vezető elégedett volt a táncosainak fellépésével.
2: Szerintem mindenki nagyon ügyes volt, oda tette magát. Nagyon meg volt a mijedve a legelején, hogy nem fogják bírni szusszal. Mint mindenhol szerintem, akár párkapcsolatot is mondhatunk, mindenhol vannak viták, hát itt is generálódott. Én teljesen máshol öltöztem, nem azért, mert nem akartam velük öltözni, muszáj volt nekem egy másik helyszínt válaszolom közelebb a színpadhoz, mert másban is táncoltam, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor az autóba fogok költözködni, de én csak ezt hallottam, hogy nem jó, nem jó. De mindent félretéve, én így nem is foglalkoztam vele, mint egy jó művészeti vezető. Hát biztos, hogy megoldják majd, úgyhogy bementem a jó előbb hozzájuk, mikor összepakoltam, és már minden el volt készítve, minden úgy volt, ahogy én szeretem, úgyhogy nagyon jó volt. A retro csapat is kifejezetten, annak ellenére, hogy nagyon régen nem táncoltak már, kiestek ugye az ütemből, ők is nagyon odafigyelve, nagyon összeszedetten, úgyhogy a próbák is nagyon jól sikerültek szerintem, azt gondolom, úgyhogy összességében szerintem nagyon jó volt, úgyhogy a nézőknek is tetszett, úgyhogy pozitív visszhangokat hallottam.

0: A koncerten fellépett az együttes retro csapata, azaz a Szeniorok, melynek tagja volt Gyurics Míra is.
1: Kevés időnk volt a fellépésre, és csak 3 próbát sikerült összerakni a fellépés előtt, de igyekeztünk figyelni arra, hogy mindenki itt legyen, mert a koreográfia felevenítése elég könnyen ment, a lépések csak úgy jöttek-jöttek, viszont nem volt mindegy, hogy ki hol áll a koreográfiában, ki mire emlékszik, de azt hiszem, hogy tényleg jól begyakoroltuk, és tényleg apait, anyait beleadtunk. Ez a színpadon is látszott, mert vastapssal hálálták meg a nézők ezeket a produkciókat.
0: A Herceg Szántóiak hívószavára mindig eljön, és mindig újra és újra fölhúzza ezt a szép népviseletet, és szívesen táncol. Ennyire jó ebben az egyesületben?
1: Ebben az egyesületben tényleg nagyon jó. A magam nevében mondom, de azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében is mondhatom, hogy a Veszeli Szántóvcsani Táncsoport az a második otthonunk volt. A gyerekkori barátainkat itt találtuk meg. Mindenféle rendezvényen részt vettünk. Nagyon sok szép turné van magunk mögött, és amikor találkozunk ezeket a történeteket, mindig nagyon szívesen meséljük el egymásnak, illetve emlékszel erre, emlékszel arra. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyiunk nagyon szívesen részt vett az idei programban.

0: Edet volt, Schindler, Zsuzsanna táncos is.
1: Ma kicsit fáradtak vagyunk, de az új célok visznek minket tovább előre. Bővül a csoport folyamatosan, úgyhogy szeretnénk ezt folyamatosan továbbadni az új és új táncosoknak.
0: A Veszeli Szántóvcseli Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjai manapság a próbáikat a Bajai Szerb Regionális Központ épületében tartják. Újra csak Kózitné Csáti Csévát, a szervezet elnökét hallják.
2: Ott tartunk, hogy pár éve már, hogy Szántóról már nincs, aki belép a táncsoportba, tehát elmentek már, ugye, a faluból. Egy fiú maradt Szánton, és akkor megbeszéltük, mi van ez a közösségi házunk, van hol táncolni, hát akkor ott legyenek a próbák, és akkor hát Szántóról az egy fő, mit tudom én, elmegy, ugye, próbára, stb. És ez valahogy így elkezdődött, és valahogy gyarapodott, talán felfigyeltek, hogy milyen szépen folyik a munka. Persze ez köszönhető a László Martin Krisztófernek, ugye, mert amikor már nem bírtam úgy táncolni, stb., a Krisztófer iskolába táncolt, és akkor ő ment tovább iskolába, de maradt az ifjúsági csoportba, és megszerette, meg alkalmas rá, tehát nagyon ügyes fiú, tanítani táncot, szép hangja is van, az éneket is, és tényleg nagyon jó kezekben van az együttet, de ezt láthatom, mert nem olyan rég volt nálam, és mondja, írjál, még van név, új név van, 3-4 név, már 27-en vannak. Hát nagyon szép szám, és akkor kérdezem a táncosokat, mondom, hát így gyarapodok, hát mondom, nagyon-nagyon örülök. Mondják a táncosok, hát vonzzuk a szép táncokkal, vonzzuk a fiatalokat, mondom, hála jó Istennek, így lesz meg a csapat.
0: A csapat tehát biztos kezekben van, és újabb célok vezénylik. Erről tanúskodnak László Martin Krisztófer, művészeti vezető szavai is.
3: Működünk, haladunk tovább, úgy, ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Hát reméljük, hogy az Evicával, vagy ő is részese lesz valamilyen képpen ennek a műveletnek, ennek az egész eseménynek, meg hát reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy majd visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.

0: Idén lesz 170 éve, hogy Romániában megalapították az első baptista gyülekezetet Bukarestben. Az évforduló alkalmából október 4-én a bukaresti román Athénéumban egy ünnepi műsorban baptista fúvószenekarok léptek fel. A baptista közösségekben a fúvószenekaroknak rendkívül mély hagyománya van, mondja Füstös Gyula, nyugdíjas lelkipásztor, aki 2017 és 2023 között szolgált a kétegyházi baptista gyülekezetben. A Békés-megyei gyülekezet zenekara 2018-ban ünnepelte megalakulásának 100 éves évfordulóját. Bauer Ádám riportja.
1: A baptizmus az 1848-as forradalom utáni években akkor jött Németországban. Az első perctől kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett a gyülekezetek életében. Annak idején még megtéretlen, vagy éppen a úgymond világból megtérő emberek hozták a hangszereiket. Tehát volt olyan gyülekezet, ahol cimbalmon játszottak, máshol egy bőgő volt, akkor azon játszották az éneket, és különböző formációk alakultak. Az éneklésben így van a mondás, a három baptista összegyűlt már 4 hangra éneket. Nos, ez a tradíció megmaradt és csak erősödött, aztán egészen a mai korig eljutva, amikor már különböző zenei képzettséget nyerhettek a gyerekek, nem csak önképző módon, hanem iskolákban tanultak, nagyon felfejlődött a zene általában a baptista gyülekezetekben. Ezen belül pedig van az a sajátos szelet, a fúvózene, aminek megvolt az a különleges kiváltsága, hogy különösen abban az időben, amikor még nem volt internetes kapcsolatteremtés az egész világgal, akkoriban ezzel tudták felhívni a figyelmet, a falu népének a figyelmét, hogy valami történik. Tehát egy ünnepi volt, akkor a fúvósok már kora reggel elindultak, végig mentek a falun, emlékszem egy idős bácsi emlékére, az, hogy nagy széles társzekére felült az egész zenekar, és akkor végig mentek a falun, végig zenéltek, az emberek jöttek a kapuba, nézték, mi van, és akkor érdeklődés mutattak, és elmentek a templomba is. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos hírközlő eszköz is volt, tehát a fúvózenekar. Aztán nem csak kívül, hanem bent a templomokon belül is működött, az istentisztelet részévé vált énekeket, amelyek közismert énekek voltak tulajdonképpen egyszerűen hangszerelve, sokszor a gyülekezet énekével kísérve, vagy a gyülekezet énekét zenekarral kísérve, szempont kérdése, így működtek ezek. Később a fúvózenekar megint egy minőségi változáson lépett át, amikor már olyan zenészek is termelődtek ki a baptista közösségben, akiknek a zenei képessége és kompozíciós hangszerelési tudása már magasabb volt. A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy kétegyházára, ahol most legutóbb én lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek annak idején hangszert, volt egy jól ismert és neves fúvózenekar, ami már 2018-ban töltötte be a 100. létezésének 100. évét, és azok a fiatalok, azok között nagyon sokan olyan tehetségesek voltak, hogy a hangszertudásukkal tovább mentek főiskolára, vagy később az egyetemre, és sokan közülük zenépályát választottak. Ez nagy dicsőség, mondjuk kétegyházára nézve, és ugyanolyan szomorúság a baptista gyülekezetet tekintve, hiszen a legnagyobb értéket képviselő embereink mentek el, vesztek el ilyen formában a gyülekezet számára, de ünnepekor azért találkozunk. Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a Fesztivál zenekartól, a Rádió zenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza kétegyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák, ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltek, zenéltünk közösen. Persze a szint, amit ők adtak, az messze magasabb volt, mint egy átlag fúvózenekari szint, de sajnos ez csak egy-egy ünnepi alkalomra adódik most már. Sajnos picikét hanyatlanul látszik most. Új hullám jött be, új szokások, újfajta zene a baptista egyházon belül, úgyhogy a fúvózenekar egy picit háttérbe vonul, de nem szűnt még meg most sem.
2: A kétegyházi fúvós zenekarnak CD-jei, lemezei is vannak, jól tudom?
1: Igen, én 2 lemezről tudok, 2 CD-ről. Mi egy korábbi 2004-ben készült talán, és egy, ami a 100 éves évforduló alkalmából 2018-ban.

0: A szlovák két tanítási nyelvű általános iskolában Tótkomlóson ez a hét szokatlanul kezdődött. A harmadik osztályosokat pozsonyi orvostan hallgatók tanították játékos módon arra, hogyan ne féljenek az orvosoktól. Az ötödikeseknek pedig irodalomórát tartott egy szlovák írónő. Az eseményről, amit Katarina Konyariková, az Alföldről származó szlovákok egyesületének elnöke szervezett, Bajcer Jánosné, a Tótkomlósi Szlovák Iskola igazgatója számol be. Iveta Hrubonyová riportja.
1: Az október 5-én hétfőn nagyon különleges programmal kezdhettük a hetet az iskolában, hiszen Szlovákiából érkeztek hozzánk vendégek. A harmadikosok egy nagyon érdekes programon vettek részt. Az orvos tanhallgatók mutatták be, hogy hogyan zajlik egy-egy orvosi vizsgálat, egy kicsit foglalkoztak az emberi testtel, a különböző szervekkel, az egészséges életmóddal. Ennek a programnak a célja, hogy leküzdjék a gyerekekben a fehér köpeny, az orvosok iránt érzett félelmet, tehát több állomáson túl vannak már ezzel a programmal Szlovákiában is. Több helyen működik ez a program, és eldöntötték, hogy szeretnék ezt Szlovákia határain kívül is kihelyezni, és elhozni a határon túlélő szlovák iskolákba. Így kerültek hozzánk is, és egy nagyon sikeres, nagyon jó program volt, a gyerekek aktívan részt vettek benne, és még a nyelvi nehézségeket is könnyebben le tudták küzdeni, hiszen itt mindent meg tudtak a gyerekeknek mutatni, nagy plüss medvéken, meg bocin, hogy kell bekötözni egy-egy sebet, hogy kell ellátni egy-egy sérülést, vagy pedig hogy kell ápolni a betegségeket. Úgyhogy ez tényleg nagyon jól sikerült. Ez alatt az ötödik osztályban egy újabb író-olvasó találkozó volt, hiszen ez már több alkalommal megvalósult iskolánkban, hogy Szlovákiából gyermekkönyveket író, írónők, írók jöttek el, és mutatták be munkáikat, illetve egy picit dolgoztak együtt a gyerekekkel, beszélgettek. Most is így történt. Danusa Dragolová-Faktorová legfőképpen gyermek- és ifjúsági irodalmat ír Szlovákiában. Több elismerés is kapott már a könyveiért Szlovákiában, egy nagyon népszerű írónőről van szó, és nagyon szép gyermekkönyveket készít. Tényleg nagyon szépen illusztráltak, viszonylag egyszerű szövegezésűek, és nagyon jó volt, mert hogy a gyerekekkel is nagyon szépen beszélt, kommunikált, amire a gyerekek figyeltek, természetesen segítséggel megértették azt, hogy hogyan mutatta be nekik az írónő, hogy készül a könyv a tiszta lapból, hogy lesz a különböző fázisokon keresztül az a könyv, amit utána a kezükbe is foghattak, hiszen egy nagyon szép könyvet kapott ajándékba, dedikálva az írónőtől minden diák, úgyhogy örültek neki, mert igazán szép emléket kaptak ennek a nagyszerű programnak az emlékére, és mindez még fontos elmondani, hogy Katarina Konyariková szervezte, és ő volt az, aki a határon túlélő szlovákok hivatalához pályázott, és ennek a pályázatnak a segítségével tudta megvalósítani ezt a programot, és látogathatott el újra Tótkomlósra, és ígérete szerint ennek nem lesz vége, hiszen amint lesz rá lehetőség, szeretnénk folytatni ezt az együttműködést.
2: A Tótkomlósi Szlovák Iskolában milyen a tapasztalat? Gyerekek szeretik a könyveket? Olvasnak?
1: Én úgy gondolom, hogy két típusú gyerkőc van, akik nagyon szeretnek olvasni, illetve akiket nehezebben lehet rávenni az olvasásra. Szerencsére azért minden osztályban látjuk, hogy vannak olyan tanulók, akik tényleg nagyon szeretik a könyveket, és akár már kisgyermekkortól regényeket olvasnak el. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon fontos szerepe van annak is, hogy igyekszünk az iskolában és az olvasás népszerűsítő programokat megvalósítani, szövegértési, szép olvasási versenyt szervezünk, ahol a gyerekek motivációt szerezhetnek, illetve a Városi Könyvtárral nagyon jó az együttműködésünk, mozzalik éppen az Országos Könyvtári Hét, és ennek keretén belül szinte minden nap valamelyik osztályunk a könyvtárba ellátogat, és adott programokon vesznek részt, amit a munkatársak állítanak össze számukra, és ezzel is jobban megismertetik a könyvtárat számukra, illetve az olvasás örömét. Úgyhogy bízom benne, hogy azért ez továbbra is így marad, hogy lesznek nagyon szívesen olvasó gyerkőcök.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Hazatalálás kitelepítés 80 című soroksári kiállításról, a Pécsudvardi Horvát Önkormányzat útmenti kereszt felújító programjáról, a Herceg-szántói Veszeli-szántovcsáni Egyesület 40. születésnapjáról, a kétegyházi baptista gyülekezet fúvós zenekaráról, valamint a Tótkomlósi Szlovák Iskola eheti különleges eseményeiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

szerelmes minden alakban. Johann Wolfgang von Goethe német költő verse, fordította Nemes Nagy Ágnes. Bár volnék fürge hal, mely táncol és nyilal, ülnél a horognál, engem kifognál. Bár volnék fürge hal, mely táncol és nyilal. Bár volnék drága ló, kisasszonynak való, vagy hintód, mely ölében útra vinne szépen. Bár volnék drága ló, kisasszonynak való. Bár volnék én arany, szolgád untalan. Kiadás, mindig újra visszatérnék gurulva. Bár volnék én arany, szolgád untalan. Volnék hű, szüntelen, s újulna kedvesen. Ígéretem kötözne, otthon ülnék örökre. Volnék hű, szüntelen, s újulna kedvesen. Bár volnék öreg, ráncos és hideg, bármit megtagadnál, az sose volna baj már. Bár volnék öreg, ráncos és hideg. Bár volnék majom, mókás, víg nagyon, fájna valami néha, elűzné azt a tréfa. Bár volnék majom, mókás, víg nagyon. Volnék bárány szelíd, oroszlán, büszke szív, hiú szemmel figyelnék, szereznék róka elmét. Volnék bárány szelíd, oroszlán, büszke szív, volnék bármilyen, tiéd volnék szívem, királyi adománnyal adnám magam által. Volnék bármilyen, tiéd volnék szívem. De én, csak én vagyok, vedd, amit adhatok, és ha tán kevesled, fess magadnak te szebbet, mert én csak én vagyok, vedd, amit adhatok.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 10-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

A görög világban a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A zene itt alkotó eleme a vallási szertartásoknak, a görög drámák előadásainak és az olimpiai játékoknak. A görög zeneelmélet alapvető fontosságú a későbbi korok szempontjából, ezen kívül foglalkozik a zenének a társadalomban betöltött szerepével és hatásaival is. A görögök szerint a zene isteni eredetű, a zene istene Orpheus, és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Mai összeállításunkban Michalis Terziszt és Vasilis Skoulást hallgathatjuk, a legkiemelkedőbb kortárs görög zeneszerzőt és előadót.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

A mai napon a szentfordítók ünnepéről, az Örmény Egyház egyik legkedveltebb nemzeti és egyházi ünnepére emlékszik az Örmény Apostoli Egyház. Az Örmény Egyház évente kétszer emlékezik meg a szentfordítókról. Az első alkalommal a feltámadás negyedik vasárnapját követő első csütörtökön köszöntik a fordító szentatyákat. Az ünnep első alkalmával a IV. Századi Örmény Apostoli Egyház főjének, Szahák Partevnek, illetve Meszrop Mastócnak, az Örmény ABC megalkotójának adóznak tisztelettel. A második megemlékezés mobil ünnep, melyet október 3 és november 7-e közötti időszakban tartják. Az ünnep második alkalmával ismét róluk és szenti avatott tanítványaikról emlékeznek meg. A második ünnep alkalmával Szahák Partev és Meszrop Mastos szerzetesek, valamint szenti avatott tanítványaik, Jegise Patmics, Movszes Kertok, Dávid Anhakt filozófus, Grigor Narekaci és Nerszisz Klajeci tiszteletére tartják. Az 5. században a templomi szertartások alatt speciális fordítók a szent könyvből fordítottak idézeteket örmény nyelvre. Meszrop Mastóc azonban úgy vélte, hogy mindez nem elegendő. Lehetővé szerette volna tenni az örmény hívők számára, hogy anyanyelvükön olvashassák a Bibliát, és ennek köszönhetően megváltást nyerhessenek. Az anyanyelv nélkülözhetetlen volt, ha a nép lelkéhez és tudatához akarták eljutatni a keresztény tanítást. Ezt Meszrop Mastóc világosan fölismerte. Ezért indítványozta az Örmény ABC megalkotását, amelyhez Szahák katolikusz és Framsapuch örmény király személyében talált támogatókra. Meszrop Mastóc tanítványaival hosszú útra indul. Ellátogat Edesszába, ahol az egyik legnagyobb csoda történik. Meszrop bőjtben és imákban fohászkodott Istenhez. Isten meghallgatja Meszrop imáit, és csodálatos látomással mutatja meg neki az örmény betűket. Nem álomban alvás közben, hanem tudatosan, éberen, szabad szemmel, észrevehető módon. Meszrop látja, hogy jobb kezének csuklójával ír az előtte lévő sziklára. Az írás pedig olyan volt, ahogyan a keze parancsolta. A betűk különbözősége és nevei véglegessé formálódtak Meszrop Mastóc fejében. Az Istentől kapott ajándék után Meszrop Mastóc visszatér Örményországba egy olyan kincset hozva magával, amely az örmény név évszázadokon át tartó küzdelmének fegyvere és egyben a fennmaradásának garanciája. Hosszú kitartó munka után, isteni kinyilatkoztatással 405-ben megalkotja az örmény ABC-t. Az első örmény nyelvre lefordított mondat a következőképpen hangzott. Janacsél zimasztutjúni év zrád imanálz bánesz hancsáró. Megismerni a bölcsességet és az intelmet, hogy felfogjuk az értelem igéit. Az örmény nép megértette ezt a tanítást, és hosszú történelme során az írásjegyeket fegyverként használta az idegen hódítók ellen. A katolikusz és a király támogatásával Meszrop Mastóc iskolákat nyitott Örményország különböző részein. Örményországban megszületik és fejlődik az anyanyelven íródott és a más nyelvekből lefordított irodalom. A fordító tevékenységet Szahák Partev katolikusz irányítja. A fordításokkal egy időben indult virágzásnak az örmény nyelvű irodalom. A legkülönbözőbb műfajokban születtek jobbnál jobb munkák. Létrejöttek az első történelmi, apologetikus, erkölcsi, szövegmagyarázó és teológiai művek. Örményország nem csupán föld és kő, monostor és templom,
kőkereszt és műemlék, vár és támfal, híd és forrás, hanem pergamen és könyv. A könyv a civilizáció elterjedésének és fejlődésének gördülő kereke. Addig létezünk mi, míg nyelvünk sóhaja írással s könyvvel tartja életben a népünket.